0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Amikor ébred a város,

csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Blink on the thing, them call a broken heart. This blessed love will never part. I don't know it from the start. Me tell them, say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come see.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Say yo!

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: sötét és szoptad ott. Szeress sötéten és kegyetlen, mint halottját az itt agy.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Országos tanévnyitót tartottak, nem olcsó az iskola kezdés, vizsgálat indult az onkológián, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni. Erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt a nagykanizsai Dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitón. Emellett a fiatalok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, tette hozzá a kormányfő, aki az oktatásügy és az egészségügy szerepét is hangsúlyozta. Zsebben nyúlós az iskola kezdés. Ez továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos háztartás 107.000 forintot fordít a tanévkezdésre, gyermekenként pedig 67.000 forinttal számol, derül ki egy hazai felmérésből. A füzetek, tollak mellett a legtöbben ruhára, cipőre is költenek. Az adatok szerint műszaki eszközöket, telefont, laptopot idén kevesebben szereznek be. Vizsgálat indult az Országos Onkológiai Intézetben. Sajtóhírek szerint nyáron egyik kórházból a másikba állami és magánellátó között ide-oda irányított és egyre rosszabb állapotba került daganatos beteg ügye miatt zajlik az ellenőrzés, de Hegedű Zsolt miniszter egyértelművé tette, az eljárás nem ennek nyomán kezdődött. A tárcavezető azt írta, az egészségügyi minisztériumba érkezett bejelentés. A vizsgálatot az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint a fekvő és járó beteg szakellátás felelős államtitkárság végzi. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel ellátott nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. A NAV a honlapján egy lépésről lépésre követhető oktató videóval segíti a vállalkozások átállását a papírnyugták adatainak kézirögzítésére és beküldésére. Tájékoztatta rádiónkat Linz Mayer Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztály vezetője.
2: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugta adatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja, könnyen le lehet tölteni.
1: Szeles, de meleg idővel indul a szeptember. Napos, gyengén felhős időnk van, csapadék nélkül. Erősödik a légmozgás, 30 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk a térségünkben. Említésre méltó eső nem várható. Szerdán is hasonlóakra számíthatunk. A Dunántúlon helyenként futózápor, zivatar előfordulhat. Napközben akár 32 fokot is mérhetünk. Csütörtökön egy gyenge hidegfront érkezik, de jelentős lehűlést nem hoz magával.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

fénye távolodik. Mögöttem az értelmetlen szürkeségnek vége. Az ajtók sorban össze.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. szeptember 1-e reggel 6 óra van. Ez a Pitchbook, a 101 hét Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pitchbook.
1: Ma ünnepeljük Pécs városnapját. Elkezdődött az új tanév. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Szeptember 1-én ünnepeljük Pécs városnapját. A Széchenyi téren már felkészültek az ünnepségre. A Pécs Aktuál tudósítása szerint a szökőkutat befették, a virágágyásokat elkordonozták, hogy ne tapossa le a növényeket a tömeg. A városnapján reggel 9 órakor szentmisét tartanak a Líceum templomban, majd ünnepi közgyűlésen adják át a városi díjakat. Este pedig városnapi díszhangverseny lesz a Kodály központban. A Széchenyi téren kedden este 7 órakor a Meringer, majd 9 órától a Punani Massif koncertezik. Szeptember 1-én kedden kezdődik az új tanév, ami 2027. június 18-áig tart majd. A diákokra 180 tanítási nap vár. Az első nagyobb pihenő az őszi szünet lesz, ami október 23-ától november 1-éig tart. Ezt követően a téli szünet idején lesz majd néhány hetes leállás. December 18-a lesz a szünet előtti utolsó tanítási nap, majd legközelebb január 4-én várja a diákokat az iskola. Az első fél év január 22-én zárul. Szeptember 1-én elindul a kötelező nyugtaadatszolgáltatás. Az érintetteknek így már a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a NAV-nak. Ezt legegyszerűbben az e-pénztárgép alkalmazásával tudják megtenni, ahol az adatszolgáltatás és megőrzés automatikus. A hatóság azt is közölte, december 31-ig a NAV az edukációra és a gyakorlati segítségre koncentrál, vagyis ebben az időszakban a revizorok nem bírságolnak. Megsértett egy földgázvezetéket egy földmunkagép Pécsett. Emiatt az E.ON Hungária csoporta Csortos Gyula utcában az Amszter József utca feletti szakaszon helyreállítási munkákba kezdett. A munkák, a helyreállítás, valamint az aszfaltozás várhatóan szombat reggelig tartanak majd. Ez idő alatt az érintett útszakaszt a járművek nem használhatják, a gyalogos közlekedés azonban folyamatosan biztosított. A környéken élők ellátása a javítási munkák alatt is zavartalan marad, gázszünetre nem kell számítani. Folytatódik a héten az országos szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem tájékoztatója szerint az országos programban ezúttal nem szerepelnek Baranya megyei települések. Győr-Moson-Sopron és Pest megyében, valamint a Tiszatónál dolgoznak majd biológiai és kémiai módszerekkel. Szeptemberben újra Pécsre érkezik a szabaduló kamion. Az interaktív jármű lényegében egy bűnmegelőzési eszköz, ami egy szabadulószoba élményén keresztül hívja fel a látogatók figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. Szeptember 10-én és 11-én lehet majd Pécsett találkozni a kamionnal. A mostani kampányban elsősorban középiskolások vehetnek majd részt a bűnmegelőzési programban. Az iskolakezdés miatt a Szokottnál is nagyobb forgalomra számít a Biokom, a pécsi központi ügyfélszolgálati irodában. A korábbi évekhez hasonlóan a Siklósi úti irodában idén is hosszabbított nyitvatartással várják a lakosságot a gyermekszállítói engedélyek kiadása miatt. Augusztus 31-e és szeptember 11-e között munkanapokon reggel 8 és délután 6 óra között várják az ügyfeleket. Retro véradást tart a héten az Országos Véradó Szolgálat. A rendezvényt hagyományosan szeptember első szombatján tartják, amikor az ország számos pontján várják az önkénteseket. Pécsett szeptember 5-én reggel 8 és délután 4 óra között a Pacsirta utcai központban várják a donorokat, ahol a véradás mellett régi autókból és tárgyakból lesz látható retro kiállítás. Az önkénteseket meg is vendégelik, emellett nyereményjátékon is részt vehetnek a véradók. Szombaton Komlón a Városi Sportközpontban is várják az önkénteseket bányásznapi véradás keretében. Növényvédelmi munkákra készülnek Mohácson. Ha az időjárás nem szól közbe, szeptember 1-én kedden több száz a közterületeken álló gesztenye és platánfa lemosó permetezését végzik el a városban. A kezelésre kártevők és növénybetegségek miatt van szükség. A város önkormányzata egy debreceni céget kért fel a munka elvégzésére. A felhasznált szer emberre, melegvérű állatra nem veszélyes. Az érintett mohácsi fasorok környékén fokozott óvatossággal közlekedjen. Szeptember 3-án és 4-én tárgyalja a Komlói Járásbíróság annak a házaspárnak a büntetőperét, akik 2 éven át tartották rendkívül rossz körülmények között örökbefogadott fiúkat, miközben sanyargatták is a gyereket. A család Finnországból költözött egy baranyai településre. Az ügyészség a házaspárt személyi szabadság megsértésének büntettével és kiskorú veszélyeztetésével vádolja. A csütörtök-pénteki tárgyalási napokon az ügyben tanúkat hallgatnak meg. Már idén elkezdődhetnek a felújítások a Siklósi Gyűdi úton. Rigel Gábor, a város polgármestere a Siklósi Híreknek elmondta, a tervek szerint akár még ebben az évben megtörténhet a marás és az aszfaltozás a szakaszon, ám ha az időjárás nem lesz kedvező, akkor a munkákat átteszik tavaszra. A Gyűdi úton mintegy 600 méter hosszon készül majd új aszfaltborítás, és az út környezete is megújul. A munkálatok 110 millió forint állami támogatásból valósulnak meg, legkésőbb jövő tavaszig. Tűz volt egy komlói társasházi lakás bejárati ajtajánál vasárnap este. A lakás ajtaja és mellette lomok égtek, a lépcsőház pedig füsttel telítődött. A Bányász utcai esethez a komlói és sásdi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik vízsugárral megszüntették az izzást, és kikísérték a lakókat az épületből. Egy ember súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, a többiek szellőztetést követően visszatérhettek otthonukba. A labdarúgó MB2 múlt hétvégi fordulójában a HRN Kozár Misteny újabb vereséget szenvedett, ezúttal a Kecskemét otthonában, és továbbra is pont nélkül áll a tabella sereghajtó pozíciójában. A Szentlőrinc vasárnap az Ajka együttesét fogadta, és hazai közönség előtt 1-0-ás vereséget szenvedett. A Szentlőrinc jelenleg 7 ponttal a tabella 9. helyén áll. A labdarúgó MB3 hétvégi fordulójában a PMFC vasárnap az Iváncsa együttesét fogadta a Stadion utcában. A szurkolók gólban gazdag meccset láthattak, a Pécs 7-0-ra győzte le ellenfelét. A PMFC 18 ponttal vezeti a tabellát, az eddigi 6 fordulóból 6-szor győzelemmel zárt. Ebben a fordulóban a PTE Peac szabadnapos volt. A következő 7. fordulóban a PMFC szombaton a Kaposvárhoz látogat, míg a PTE Peac a Paks 2-t fogadja. Ez volt a Pécsbook, a 101 hét Best FM-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, Best FM. A legnagyobb sztárok. A legnagyobb kedvencek. Ez a Best FM. Best FM. A legjobb zenék. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép jó reggelt kívánok, szeptember 1-én kedden Egon egyednapja van. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak, és aki utánozna, az megteheti a 0620 55 55 155-ön. Nem sokára Bob Marley, előtte még a Kelemen kabátban, most pedig Gwen Stefani jön Akonnal. The Sweet Escape. Kezdődik a suli, úgyhogy ma már biztosan többen leszünk az utakon, ha van közlekedési info. Az iménti hívható SMS Viber számra várom. Max Levente vagyok, ez a
0: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok! Szeptember 1-e van, a második világháború kitörésének emléknapja 1939-ben, ugyanis ezen a napon támadta meg Németország Lengyelországot, és hát mikor máskor lenne a tudás világnapja, mint a tanév kezdetekor szeptember 1-én. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést, jó sulit kívánok, kedves gyerekek! Ha közlekedési hír van, mert hogy ma már biztosan nagyobb lesz a tumultus az iskola kezdés miatt az utakon, várom! 0620 55 55 155, Meet Me Halfway, a Black Eyed Peas dala folytatja.

0: Best FM, a legjobb zenék. A hidegfront miatt reggel még itt-ott kisebb zápor, zivatar várható, aztán napközben legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki csapadék. A maximum 26-32 fok között alakul. Még több részlet az időjárásról és friss információk pillanatokon belül. Rögtön fél hét, jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Gramofonzival, majd mindjárt Why Don't You?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ismét Pécsre látogat a szabaduló kamion. Napközben folytatódik a jobbára napos idő. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szeptemberben újra Pécsre érkezik a szabaduló kamion. Az interaktív jármű lényegében egy bűnmegelőzési eszköz, ami egy szabadulószoba élményén keresztül hívja fel a látogatók figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. Szeptember 10-én és 11-én lehet majd Pécset találkozni a kamionnal. A mostani kampányban elsősorban középiskolások vehetnek majd részt a bűnmegelőzési programban. Megsértett egy földgázvezetéket egy földmunkagép Pécsett. Emiatt az E.ON Hungária csoporta Csortos Gyula utcában, az Amszter József utca feletti szakaszon helyreállítási munkákba kezdett. A munkák, a helyreállítás, valamint az aszfaltozás várhatóan szombat reggelig tartanak majd. Ez idő alatt az érintett útszakaszt a járművek nem használhatják, a gyalogos közlekedés azonban folyamatosan biztosított. A környéken élők ellátása a javítási munkák alatt is zavartalan marad, gázszünetre nem kell számítani. A labdarúgó NB3 hétvégi fordulójában a PMFC vasárnap az Iváncsa együttesét fogadta a Stadion utcában. A szurkolók gólban gazdag meccset láthattak, a Pécs 7-0-ra győzte le ellenfelét. A PMFC 18 ponttal vezeti a tabellát, az eddigi 6 fordulóból 6-szor győzelemmel zárt. Ebben a fordulóban a PTE Peac szabadnapos volt. A következő 7. fordulóban a PMFC szombaton a Kaposvárhoz látogat, míg a PTE Peac a Paks 2-t fogadja.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Szeptember 1-én, kedden indul a 2026-27-es tanév. Az iskolák környékén így a következő napokban a szokottnál jóval nagyobb lesz a forgalom, fokozott óvatossággal közlekedjem. A 6-os számú főút pécsi szakaszán közműfejlesztési munkák miatt több helyen is előfordulhat útszűkület, félpályás útzár, egy szakaszon pedig a burkolatot tisztítják, a helyszínen sávlezárás érvényes. A Pécs-Kozármisteny összekötő úton kaszálnak, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint a reggeli órákban még többfelé előfordulhat kisebb csapadék, aztán napközben megszűnik a csapadékhajlam, és sok napsütésre számíthatunk. Egy-két felhő is megjelenhet az égen. A nyugati, észak-nyugati szél napközben megerősödhet, a hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 1-ére fordult át a naptár. A meteorológiai ősz első napján, a nap első felében még a front miatt lehet itt ott zápor, zivatar, napközben már csak északkeleten és az Alpok alján lehet kisebb eső. 14-21 fok közötti a reggel, napközben 26-32 fok között alakul a hőmérséklet. Közben elindult a Daxos dala is, a Barbra Streisand, ha közlekedési info, névnapi, szülinapi köszöntő van. Hívható SMS Viber 06 20 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék. Barbra Streisand.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is hetet üt az óra, a nulladik órára becsöngetnek, bár szerintem ma még nem lesz nulladik óra, hiszen tanévkezdés, egyáltalán az órarendet ma kapják meg a gyerekek, szóval ma még nincs nulladik óra, de ha a suli kezdés miatt a nagy tumultusban valahol, nehogy Isten, baleset vagy nagyobb dugó van, várom az infót 0620 55 55 155, a nyári szünetről dalol a Bagosi Brothers Company, ez lesz a Boldog Idők.
2: Ha csak a boldog időket nézem,
1: és jön majd Maxi Priest is a Close to You-val. Jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék itt a Besten. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
4: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. A komlói bányászapokon szeptember 4-én pénteken fellép a Sehol Nap Akusztik, a Well Hello, a Kacaj és DJ Amina. Másnap szombaton a Hiperkorma, a Honey Beast, DJ Föfő és 9 órától lesz tűzijáték is. Szeptember 6-án vasárnap ott lesz az Apacuka zenekar, a Chili Papas, a Lóhere, a Nihil Chips, illetve egy tunyogi emlékestel a Cheat zenekar is. A folytatásban jönnek a Zsolnay Örökségkezelően Kft. Ajánlatai.
5: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepi Hura látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ma ünnepeljük a városnapját, Pécset. Napközben 30 fok alatt marad a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Szeptember 1-én ünnepeljük Pécs városnapját. A Széchenyi téren már felkészültek az ünnepségre. A Pécs Aktuál tudósítása szerint a szökőkutat befették, a virágágyásokat elkordonozták, hogy ne tapossa le a növényeket a tömeg. A városnapján reggel 9 órakor szentmisét tartanak a Líceum templomban, majd ünnepi közgyűlésen adják át a városi díjakat, este pedig városnapi díszhangverseny lesz a Kodály központban. A Széchenyi téren kedden este 7 órakor a Meringer, majd 9 órától a Punani Massif koncertezik. Szeptember 1-én elindul a kötelező nyugtaadatszolgáltatás. Az érintetteknek így már a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a NAV-nak. Ezt legegyszerűbben az e-pénztárgép alkalmazásával tudják megtenni, ahol az adatszolgáltatás és megőrzés automatikus. A hatóság azt is közölte, december 31-ig a NAV az edukációra és a gyakorlati segítségre koncentrál, vagyis ebben az időszakban a revizorok nem bírságolnak. A labdarúgó MB2 múlt hétvégi fordulójában a HR-rend Kozár Misteny újabb vereséget szenvedett, ezúttal a Kecskemét otthonában, és továbbra is pont nélkül áll a tabella sereghajtó pozíciójában. A Szentlőrinc vasárnap az Ajka együttesét fogadta, és hazai közönség előtt 1-0-ás vereséget szenvedett. A Szentlőrinc jelenleg 7 ponttal a tabella 9. helyén áll.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Szeptember 1-én, kedden indul a 2026-27-es tanév. Az iskolák környékén így a következő napokban a szokottnál jóval nagyobb lesz a forgalom, fokozott óvatossággal közlekedjem. A 6-os számú főút pécsi szakaszán közműfejlesztési munkák miatt több helyen is előfordulhat útszűkület, félpályás útzár, egy szakaszon pedig a burkolatot tisztítják, a helyszínen sávlezárás érvényes. A Pécs-Kozármisteny összekötő úton kaszálnak, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint a reggeli órákban még többfelé előfordulhat kisebb csapadék, aztán napközben megszűnik a csapadékhajlam, és sok napsütésre számíthatunk. Egy-két felhő is megjelenhet az égen. A nyugati, észak-nyugati szél napközben megerősödhet, a hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Véget ért a nyár, szeptember 1-e van, iskolakezdés, tanévkezdés, és hát ennek megfelelően sokkal nagyobb forgalom az utakon. Óvatosan vigyázzunk egymásra, a gyerekekre, az iskolák környékén, kedves autósok. Ha pedig közlekedési infó van, várom a 0620-55-55-155-re. Mindjárt a Simply Red, nem sokára Amy Winehouse, most pedig Mika dala jön, a Grace Kelly, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék!
3: Talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Budapest FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Szeptember 1-én, azon a napon, amelyen 1985-ben francia és amerikai tudósok Robert Ballard vezetésével megtalálják az 1912-ben elsüllyedt Titanic roncsát Új-Fundlandnál. Hogy mi mindenről híres még a mai nap, kiderül egy picit később, addig nem sokára a Maxi Priest dala szól a Close to You, most pedig Mark Ronson alapjára Amy Winehouse énekel, szól a Valeria Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Napos, néha felhős idő lesz, a front után kicsit felfrissül a levegő, és itt-ott még lehet kisebb zápor, zivatar a nap első felében, 26-32 fok között alakul a maximum. Még több részlet és friss információk rögtön, 7:30 közeleg, úgyhogy jönnek a friss hírek, aztán a Backstreet Boys dala, a Larger Than Life a Besten. Jó reggelt!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Elkezdődött az új tanév. Jelentős csapadékra ma sem számíthatunk a térségben. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 1-én kedden kezdődik az új tanév, ami 2027. június 18-áig tart majd. A diákokra 180 tanítási nap vár. Az első nagyobb pihenő az őszi szünet lesz, ami október 23-ától november 1-jéig tart. Ezt követően a téli szünet idején lesz majd néhány hetes leállás. December 18-a lesz a szünet előtti utolsó tanítási nap, majd legközelebb január 4-én várja a diákokat az iskola. Az első fél év január 22-én zárul. Szeptember 3-án és 4-én tárgyalja a Komlói Járásbíróság annak a házaspárnak a büntetőperét, akik 2 éven át tartották rendkívül rossz körülmények között örökbefogadott fiúkat, miközben sanyargatták is a gyereket. A család Finnországból költözött egy baranyai településre. Az ügyészség a házaspárt személyi szabadság megsértésének büntettével és kiskorú veszélyeztetésével vádolja. A csütörtök-pénteki tárgyalási napokon az ügyben tanúkat hallgatnak meg. Tűz volt egy komlói társasházi lakás bejárati ajtajánál vasárnap este. A lakás ajtaja és mellette lomok égtek, a lépcsőház pedig füsttel telítődött. A Bányász utcai esethez a komlói és sásdi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik vízsugárral megszüntették az izzást, és kikísérték a lakókat az épületből. Egy ember súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, a többiek szellőztetést követően visszatérhettek otthonukba.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Szeptember 1-én kedden indul a 2026-27-es tanév. Az iskolák környékén így a következő napokban a szokottnál jóval nagyobb lesz a forgalom, fokozott óvatossággal közlekedjem. A 6-os számú főút pécsi szakaszán közműfejlesztési munkák miatt több helyen is előfordulhat útszűkület, félpályás útzár, egy szakaszon pedig a burkolatot tisztítják, a helyszínen sávlezárás érvényes. A Pécs-Kozár-Mistény összekötő úton kaszálnak, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint a reggeli órákban még többfelé előfordulhat kisebb csapadék, aztán napközben megszűnik a csapadékhajlam, és sok napsütésre számíthatunk. Egy-két felhő is megjelenhet az égen. A nyugati, észak-nyugati szél napközben megerősödhet. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 1-én, kedden, Egyed Egon napja van. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak.

0: Ma 32 éves Carlos Sainz Jr. spanyol autóversenyző, Forma 1-es pilóta. 1984-ben ezen a napon született Joe Troman, amerikai gitáros a Fall Out Boyból. És 1996-ban, szintén a mai napon született Zendaya Marie Stormer Coleman művész nevén Zendaya, amerikai színésznő, énekesnő, táncos. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, a legendás rapper Tupac Shakur zárta az órát, és 30 év után bűnösnek mondta ki a bíróság Tupac gyilkossági ügyének egyetlen vádlottját. Egyetlen egy kérdésem van, miért kellett erre 30 évet várni?
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
0: Elkezdődött az iskola, és ez sajnos az utakon is érezhető. Nagyon sok helyen sokkal erősebb a forgalom, főleg a nagyobb városok bevezető útjain és az autópályákon, illetve baleset történt korábban az M1-esen Budapest felé. Autó és kamion ütközött az M0-ás csomópont előtt, most is nagy a torlódás. Jó utat, óvatosan! Rögtön 8 óra, újból megszólal az iskolai csengő, és szólnak tovább a hírek után is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei, például a Well Hello-tól. Vagy a Molokótól. Jó reggelt szeptember 1-én! Friss hírek, aztán újból sok jó zene jön a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ma ünnepeljük a városnapját, Pécsett. Napközben 30 fok alatt marad a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Szeptember 1-én ünnepeljük Pécs városnapját. A Széchenyi téren már felkészültek az ünnepségre. A Pécs Aktuál tudósítása szerint a szökőkutat befették, a virágágyásokat elkordonozták, hogy ne tapossa le a növényeket a tömeg. A városnapján reggel 9 órakor szentmisét tartanak a Líceum templomban, majd ünnepi közgyűlésen adják át a városi díjakat, este pedig városnapi díszhangverseny lesz a Kodály központban. A Széchenyi téren kedden este 7 órakor a Meringer, majd 9 órától a Punani Massif koncertezik. Retro véradást tart a héten az Országos Véradó Szolgálat. A rendezvényt hagyományosan szeptember első szombatján tartják, amikor az ország számos pontján várják az önkénteseket. Pécsett szeptember 5-én reggel 8 és délután 4 óra között a Pacsirta utcai központban várják a donorokat, ahol a véradás mellett régi autókból és tárgyakból lesz látható retro kiállítás. Az önkénteseket meg is vendégelik, emellett nyereményjátékon is részt vehetnek a véradók. Szombaton Komlón a Városi Sportközpontban is várják az önkénteseket bányásznapi véradás keretében. Rendkívüli testületi ülésen döntött Komló önkormányzata támogatás igényléséről. A város 436 millió forint rendkívüli forrást szeretne a kormányzattól. Az összeg legnagyobb része, 395 millió forint a helyi tömegközlekedéshez kapcsolódik. Komló a korábbi években is igényelt támogatást erre a célra, és idén is számítanak a forrásra.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Szeptember 1-én, kedden indul a 2026-27-es tanév. Az iskolák környékén így a következő napokban a szokottnál jóval nagyobb lesz a forgalom, fokozott óvatossággal közlekedjem. A 6-os számú főút pécsi szakaszán közműfejlesztési munkák miatt több helyen is előfordulhat útszűkület, félpályás útzár, egy szakaszon pedig a burkolatot tisztítják, a helyszínen sávlezárás érvényes. A Pécs-Kozármisteny összekötő úton kaszálnak, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint a reggeli órákban még többfelé előfordulhat kisebb csapadék, aztán napközben megszűnik a csapadékhajlam, és sok napsütésre számíthatunk. Egy-két felhő is megjelenhet az égen. A nyugati, észak-nyugati szél napközben megerősödhet. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok, szeptember 1-én kedden. Tibortól tudjuk, hogy baleset történt az 1-es főúton Bicske és Herceghalom között. Köszönjük az infót, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. Desiree és a Life Mojo a Chillinnel ebben a pill órában. Elsőként viszont Florida érkezik és Kesha a Right Round-dal. 5 perc elmúlt 8, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék megszólalt. 8-kor az iskolai csengő, elkezdődött az idei tanév, és hát ez az ok annak, hogy az úton is jóval nagyobb a forgalom. Baleset történt korábban az M1-esen Budapest felé, az M0-ás csomópont előtt autó és kamion ütközött, emiatt még mindig nagy a torlódás, és ugyanez a helyzet az 1-es főúton Bicske és Herceghalom között is. Szintén baleset lassítja a haladást az M0-áson az M5-ös felé, a hárosi Nagy-Duna híd előtt, lassú az M3-as bevezető a fővárosban, és így tovább, a szokásos helyek mondhatni. Ha további közlekedési info van, várom 0620 5555 155-ös hívható SMS Viber számunkra. Mojoékkal csillezünk, én a Csillina Pesten, jó reggelt!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szépen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Felfrissült a hidegfront után a reggel. Fújdogál a szél odakint, és hát kisöpörte a szaharai port a légkörből a front, de egy kérdésem maradt. Esett valahol? Oké, dörgött, villámlott, hallottam éjszaka, de esett valahol? Nálunk nem. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber. Hol esett? És hol nem? Jöhetnek a válaszok. Joe Bácsóval megyünk tovább a 8:30-es hírek után. Funky Groove a besten. Jó reggel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ismét Pécsre látogat a szabaduló kamion. Napközben folytatódik a jobbára napos idő. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szeptemberben újra Pécsre érkezik a szabaduló kamion. Az interaktív jármű lényegében egy bűnmegelőzési eszköz, ami egy szabadulószoba élményén keresztül hívja fel a látogatók figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. Szeptember 10-én és 11-én lehet majd Pécset találkozni a kamionnal. A mostani kampányban elsősorban középiskolások vehetnek majd részt a bűnmegelőzési programban. Megsértett egy földgázvezetéket egy földmunkagép Pécsett. Emiatt az E.ON Hungária csoporta Csortos Gyula utcában, az Angster József utca feletti szakaszon helyreállítási munkákba kezdett. A munkák, a helyreállítás, valamint az aszfaltozás várhatóan szombat reggelig tartanak majd. Ez idő alatt az érintett útszakaszt a járművek nem használhatják, a gyalogos közlekedés azonban folyamatosan biztosított. A környéken élők ellátása a javítási munkák alatt is zavartalan marad, gázszünetre nem kell számítani. A labdarúgó NB3 hétvégi fordulójában a PMFC vasárnap az Iváncsa együttesét fogadta a Stadion utcában. A szurkolók gólban gazdag meccset láthattak, a Pécs 7-0-ra győzte le ellenfelét. A PMFC 18 ponttal vezeti a tabellát, az eddigi 6 fordulóból 6-szor győzelemmel zárt. Ebben a fordulóban a PTE Peac szabadnapos volt. A következő 7. fordulóban a PMFC szombaton a Kaposvárhoz látogat, míg a PTE Peac a Paks 2-t fogadja.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Szeptember 1-én, kedden indul a 2026-27-es tanév. Az iskolák környékén így a következő napokban a szokottnál jóval nagyobb lesz a forgalom, fokozott óvatossággal közlekedjem. A 6-os számú főút pécsi szakaszán közműfejlesztési munkák miatt több helyen is előfordulhat útszűkület, félpályás útzár, egy szakaszon pedig a burkolatot tisztítják, a helyszínen sávlezárás érvényes. A Pécs-Kozármisteny összekötő úton kaszálnak, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint a reggeli órákban még többfelé előfordulhat kisebb csapadék, aztán napközben megszűnik a csapadékhajlam, és sok napsütésre számíthatunk. Egy-két felhő is megjelenhet az égen. A nyugati, észak-nyugati szél napközben megerősödhet, a hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Átvonult felettünk a front, és kérdeztem a hallgatókat, hogy ki az, aki tapasztalt esőt is, mert hogy nálunk újból csak száraz, hideg, dörgős, villámlós front volt. Azt írja nekünk valaki, szia Levi, Csepelen bizony órákig zuhogott végre, puszi Anett. Na hát ez jó hír, ezek szerint csak ilyen lokális zivatarok voltak, az országos eső elmaradt. Jade, Don't Walk Away, ez a folytatás a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szeptember 1, visszatérés az iskolapadba és az ártatlansághoz. Return to Innocence címmel 9 után biztosan szól az Enigma slágere és Király Viktoré is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Remélem mindenki épségben beért az iskolába, a munkahelyre, de ha továbbra is dugó, baleset van valahol, várom a közlekedési infót. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Ne higgy a szemednek. Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
3: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. A komlói bányászapokon szeptember 4-én pénteken fellép a Sehonlap Akusztik, a Well Hello, a Kacaj és DJ Amina. Másnap szombaton a Hiperkorma, a Honey Beast, DJ Föfő és 9 órától lesz tűzijáték is. Szeptember 6-án vasárnap ott lesz az Apacuka zenekar, a Chili Papas, a Lóhere, a Nihil Chips, illetve egy tunyogi emlékestel a Cheat zenekar is. A folytatásban jönnek a Zsolnay Örökségkezelően Kft. Ajánlatai.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Ma ünnepeljük a városnapját, Pécset. Napközben 30 fok alatt marad a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Szeptember 1-én ünnepeljük Pécs városnapját. A Széchenyi téren már felkészültek az ünnepségre. A Pécs Aktuál tudósítása szerint a szökőkutat befették, a virágágyásokat elkordonozták, hogy ne tapossa le a növényeket a tömeg. A városnapján reggel 9 órakor szentmisét tartanak a Líceum templomban, majd ünnepi közgyűlésen adják át a városi díjakat, este pedig városnapi díszhangverseny lesz a Kodály központban. A Széchenyi téren kedden este 7 órakor a Meringer, majd 9 órától a Punani Massif koncertezik. Szeptember 1-én elindul a kötelező nyugtaadatszolgáltatás. Az érintetteknek így már a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a NAV-nak. Ezt legegyszerűbben az e-pénztárgép alkalmazásával tudják megtenni, ahol az adatszolgáltatás és megőrzés automatikus. A hatóság azt is közölte, december 31-ig a NAV az edukációra és a gyakorlati segítségre koncentrál, vagyis ebben az időszakban a revizorok nem bírságolnak. A labdarúgó MB2 múlt hétvégi fordulójában a HR-rend Kozármisteny újabb vereséget szenvedett, ezúttal a Kecskemét otthonában, és továbbra is pont nélkül áll a tabella sereghajtó pozíciójában. A Szent Lőrinc vasárnap az Ajka együttesét fogadta, és hazai közönség előtt 1-0-ás vereséget szenvedett. A Szent Lőrinc jelenleg 7 ponttal a tabella 9. helyén áll.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
5: Szeptember 1-én, kedden indul a 2026-27-es tanév. Az iskolák környékén így a következő napokban a szokottnál jóval nagyobb lesz a forgalom, fokozott óvatossággal közlekedjem. A 6-os számú főút pécsi szakaszán közműfejlesztési munkák miatt több helyen is előfordulhat útszűkület, félpályás útzár, egy szakaszon pedig a burkolatot tisztítják, a helyszínen sávlezárás érvényes. A Pécs-Kozármisteny összekötő úton kaszálnak, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint a reggeli órákban még többfelé előfordulhat kisebb csapadék, aztán napközben megszűnik a csapadékhajlam, és sok napsütésre számíthatunk. Egy-két felhő is megjelenhet az égen. A nyugati észak-nyugati szél napközben megerősödhet, a hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Kylie Minogue milliárdossá vált, no nem anyagilag, hanem a Spotify-on Can't Get You Out of My Head című dala elérte az 1 milliárd streamet, ez pedig egy a videóklip forgatásakor készült ruhapróbás fotó megosztásával, na és persze egy nosztalgikus poszttal ünnepelte. Most hugad Danny Minogue indítja az órát, 5 perccel múlt 9, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Rest FM a legjobb zenék. Elkezdődött a meteorológiai ősz, az iskola, és sajnos történtek balesetek is. Tart a helyszínelés az egyes főúton, Bicske és Herceghalom között a főváros felé vezető oldalon nagyobb a torlódás, de a másik oldal is lassabb. Két autó koccant az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár térségében, a 62-es kilométernél a külső sávot lezárták. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Az Enigma folytatja a kedreggelt, Return to Innocence a Besten.

Sometimes címmel szólt a Brand New Heavies dala, Best FM, a legjobb zenék. Néha bizony, hát a jóból is megártasok. Így például a szülőknek a nyári szünet, a gyerek felügyeletben megfáradt anyukák, apukák pedig egy önfelett bulizással ünnepelhetik az iskola kezdést és szeptember eljövetelét. Jön a Booty Love és a Boogie Tonight, és bugizni este ma a Night Shiftben Funkira lehet 6-tól. White Boy 7-től DJ Hangya a lemezjátszók mögött.

Best FM, a legjobb zenék. Timi, gyönyörű, gyönyörűen összeraktad. Nagy taps zenei szerkesztőnknek, ugyanis a C-Block Summertime, azaz nyár című dala után jön szeptember, szeptember 1-én legalábbis Petra Marklund, egy dán énekesnő, aki az ősz első havának nevét választotta művész nevéül. A meteorológiai ősz pedig szeles, de meleg idővel indul, a tegnapi kánikulához képest a hidegfront egy kicsit felfrissítette a levegőt, a maximum ma 30 fok körül alakul, említésre méltó csapadék nélkül. Jön tehát az éterben is szeptember és a Cry For You a besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Így szeptember 1-én már bátran gondolhatunk nosztalgiával a mögöttünk álló nyárra, bár nem tudom, kinek mi maradt meg belőle a hűkupolán kívül, 10 után pedig folytatódik a zenei nosztalgia az ezredforduló legnagyobb slágereivel. Itt lesz a Fats & Small. Listen to what I say. Got to turn around. És a Nox is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Elkezdődött az új tanév. Jelentős csapadékra ma sem számíthatunk a térségben. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 1-én kedden kezdődik az új tanév, ami 2027. június 18-áig tart majd. A diákokra 180 tanítási nap vár. Az első nagyobb pihenő az őszi szünet lesz, ami október 23-ától november 1-jéig tart. Ezt követően a téli szünet idején lesz majd néhány hetes leállás. December 18-a lesz a szünet előtti utolsó tanítási nap, majd legközelebb január 4-én várja a diákokat az iskola. Az első fél év január 22-én zárul. Szeptember 3-án és 4-én tárgyalja a Komlói Járásbíróság annak a házaspárnak a büntetőperét, akik 2 éven át tartották rendkívül rossz körülmények között örökbefogadott fiúkat, miközben sanyargatták is a gyereket. A család Finnországból költözött egy baranyai településre. Az ügyészség a házaspárt személyi szabadság megsértésének büntettével és kiskorú veszélyeztetésével vádolja. A csütörtök-pénteki tárgyalási napokon az ügyben tanúkat hallgatnak meg. Tűz volt egy komlói társasházi lakás bejárati ajtajánál vasárnap este. A lakás ajtaja és mellette lomok égtek, a lépcsőház pedig füsttel telítődött. A Bányász utcai esethez a komlói és sásdi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik vízsugárral megszüntették az izzást, és kikísérték a lakókat az épületből. Egy ember súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, a többiek szellőztetést követően visszatérhettek otthonukba.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Szeptember 1-én kedden indul a 2026-27-es tanév. Az iskolák környékén így a következő napokban a szokottnál jóval nagyobb lesz a forgalom, fokozott óvatossággal közlekedjem. A 6-os számú főút pécsi szakaszán közműfejlesztési munkák miatt több helyen is előfordulhat útszűkület, félpályás útzár, egy szakaszon pedig a burkolatot tisztítják, a helyszínen sávlezárás érvényes. A Pécs-Kozár-Mistény összekötő úton kaszálnak, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint a reggeli órákban még többfelé előfordulhat kisebb csapadék, aztán napközben megszűnik a csapadékhajlam, és sok napsütésre számíthatunk. Egy-két felhő is megjelenhet az égen. A nyugati, észak-nyugati szél napközben megerősödhet. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss közlekedési infó, Szabitól azt írja, M1 a határ felé Bicskénél egy lerobbant teherautó a külsőben, vigyázzatok, 2-3 kilométer a dugó. Köszönjük szépen az infót, 0620-55-55-155-ös hívható SMS Viber számunkra jött, 5 perc elmúlt 10. Hello, boldog szeptembert, kedves szülők, gyerekek és mindenki. James Blunt-tal indul az óra, Bonfire Heart, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Az, hogy elkezdődött a szeptember, nem jelenti a fesztivál szezon végét, sőt, jönnek a szüreti mulatságok. Egy biztos, hogy 2040 tavaszáig semmilyen rendezvényen nem találkozhatunk majd Praz Michellel. A Fugees egykori rapperét 2025 novemberében ítélte el a Washingtoni Szövetségi Bíróság többek között illegális külföldi lobby tevékenységért, pénzmosásért és kampányfinanszírozási csalásért, miután egy malajziai milliárdostól kapott pénzeket csatornázott be Barack Obama 2012-es kampányába. Őt halljuk a Ghetto Superstars alapesten.

beletenni. Még nem tudom, hol is a cél, és folyton ellenem dolgozik a szél, de nem fúj vissza a bőröm, páncélból van, a szívem pedig a cél. Mindegy, hogy mennyi

0: Best FM, a legjobb zenék szeptember 1-én, jelenleg 3 helyen is 5 kilométert meghaladó dugó van. Az egyik ilyen az M1-es, a határ felé Bicskénél, ahol lerobbant egy teherautó. Az M0-áson, az M1-es felé Vecsésnél 2 autó ütközött, a belső sávot foglalják el. Az M3-ason pedig új terelést építenek Kerekharaszt térségében. Oda-vissza torlódik a pálya, ott is jó utat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A holland Alice DJ a magányos farkasokhoz intéz majd egy kérdést. Szerinted jobb neked egyedül? Do you think you're better off alone? Ez biztosan elhozza az ezredforduló hangulatát, na és a Krisztál is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. A hírekkel folytatjuk mindjárt, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéri a kényelmet választani. A Suzuki Vargánál az automata váltós vitarát most felár nélkül viheti haza. Kérje egyedi ajánlatunkat Kozár Michelinben vagy Láncsókon. Megbízható szakértelem 1992 óta. facebook.com/Suzuki Varga.
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakában délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. Sűrűbb lett a forgalom az iskolák környékén, tanszercsomagokkal segít az egyszülős központ. Repülőgépnek csapódott egy menekülő tinédzser. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Ma országszerte több százezer gyermek kezdte meg a tanévet. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiónknak Dávid Mónika rendőr a lezredes.
2: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
1: Az oktatás a nemzet jövőjét alapozza meg, erről beszélt Bak András Nagybajomban. A köztársasági elnök a helyi általános iskola tanévnyitóján hangsúlyozta, a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú. A tanárok ugyanis nem csak oktatnak, hanem odafigyelnek a gyerekekre, fejlesztik őket, példát mutatnak és tartást is adnak nekik. Az államfő szerint ezért a pedagógusi hivatást ma is a legmagasabb fokú megbecsülésnek kellene öveznie. Iskola kezdési támogatást nyújt az egyszülős központ. Összesen 156 gyermek kap több mint 5 millió forint értékben tanszereket. A legnagyobb, mintegy 50 ezer forintos csomagot 56 elsős viheti haza. Az iskolatáska mellett toltartó, füzetek és írószerek is kerültek bele. A nagyobb diákokat az életkoruknak megfelelő felszereléssel segítik. Egy rettéren ért véget egy autós menekülés az Egyesült Államokban. A rendőrök azért próbálták megállítani a 17 éves sofőrt, mert azt gyanították, hogy a kocsi több bűncselekménnyel is összefügghet. A tinédzser azonban világítás nélkül továbbhajtott, áttörte a repülőtér kerítését, majd egy traktornak és egy parkoló repülőgépnek is neki csapódott. A balesetben rajta kívül senki sem sérült meg. A fiatalt kórházba vitték, majd őrizetbe vették. Egyebek mellett ittas, valamint felelőtlen vezetéssel vádolják. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Ma országszerte napos, gyengén felhős időre készülhetünk, záporoknak már csak kicsi lehet az esélye. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet, vagyis kellemesen nyári napunk lehet. Holnap még sok napsütés jöhet fátyol és gumoly felhőkkel, estétől viszont nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek. A Nyugat-Dunántúlra záporok, zivatarok is besodródhatnak, éjjel pedig máshol is lehet eső. Csütörtökön és pénteken újra több napsütésre számíthatunk, de az élénk nyugati szél időnként felfrissítheti a levegőt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként az All Summer Long Kid Rock-tól, aki egész nyáron csak tervezte, hogy majd kimaxolja a nyarat, de nem tette meg, az most bánhatja. Szeptember 1-e, ez áll a naptárban, és két név, Egyed, Egon, sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. 5 perccel múlt 11, Maxim Levente vagyok. Hozom még Christina Aguilera-t, jön Ida Corr Pedlogrand-dal, és a Fragma is mindjárt.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, ahol a 90-es és 2000-es évek legendái hallhatóak. És jó hír az éra egyik ikonikus csapatának rajongói számára, hogy új albummal és nagyszabású európai turnéval tér vissza a Take That. Gary Barlow, Mark Owen és Howard Donald bejelentették a zenekar 10. stúdióalbumát, a Dreamers-t, az első új dalt, a Feel My Love-ot, valamint a hozzá kapcsolódó jövőre tervezett nemzetközi turnét is. Most pedig egy elektronikus legendával megyünk tovább, a holland Alice DJ formáció 1999-es dalával. Ez a Better Off Alone, a Best FM.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Máté írja nekünk, hogy baleset történt az M0-áson, az M1-es felé a Diósdi lehajtó előtt, alakul a dugó. Köszönjük szépen, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, és nagyjából 4-5 kilométeres dugóra kell készülni az M3-ason is mindkét irányban Kerekharasztnál, ahol új terelést építenek. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 1, ez a szomorú valóság, azaz véget ért a nyár, legalábbis a meteorológiai. Egyelőre viszont marad a kellemes nyárias meleg, felfrissült az idő a hidegfront miatt. 30 fok körül alakul a maximum, és szeles időre kell készülni, csapadék nélkül. Deja vu, I can't stop, hogy fokozzuk a deja vu érzést a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Ez a folytatás a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Sarah Connor TQ-val, na és Majoros Rita, ők indítják a meteorológiai ősz első délutánját. Pillanatokon belül a legfrissebb hírek után, Max Levente vagyok, találkozzunk holnap is.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Napos száraz időnk lehet ma. Minden tervezett járat elindult az iskola kezdésre. Októberben nyílik a vásárhelyi őszi tárlat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Minden tervezett járat elindult az iskola kezdés reggelén, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési miniszter szerint a Volán teljes országos hálózatán csaknem 5000 autóbusz állt forgalomba, és a vasúti közlekedés is rendben megkezdődött. Májusban még 290, július végén pedig 170 busz állt alkatrészhiány miatt. A tárcavezető hozzátette, továbbra is vannak nehézségek egyes típusok üzemeltetésével, ezért biztosítani kell a folyamatos alkatrészellátást, és új járműveket is vásárolni kell. Erősíteni a kapcsolati erőszak áldozatainak védelmét a Belügyminisztérium. Pósvai Gábor tárcavezető szerint kiterjesztenék a távoltartás rendszerét, a bíróság pedig hosszabb időre is elrendelhetné azt. Azt is lehetővé tennék, hogy a hatóságok már korábban közbelépjenek, ha veszélyben van az áldozat. A közlekedés biztonság javítására szintén változásokat terveznek, nagyobb intézkedési jogot adnának a rendőröknek, a kirívó szabályszegéseket pedig szigorúbban büntetnék. A javaslatokról egyeztetés kezdődik. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek, a klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolák Egyesületének elnöke.
2: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra.
1: Több mint 180 alkotást mutatnak be az idei vásárhelyi őszi tárlaton. A festményeket, grafikákat és szobrászati munkákat több mint 1200 nevezett műből választotta ki a zsűri. Nátyi Róbert a testület elnöke szerint egységes, magas színvonalú, mégsem zsúfolt kiállítás várja majd a közönséget az Alföldi Galériában. A 72. tárlat október 4-én nyílik meg, ekkor hirdetik ki a szakmai díjak nyerteseit is. Idén először adják át a Kuruc D. István festőművész emlékére alapított elismerést. Ma nyugodtabb arcát mutathatja az időjárás, sok napsütésre, kevés felhőre is, jobbára száraz időre számíthatunk. Zápor már csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél viszont több helyen megélénkülhet. A hőmérők délután 27 és 32 fok közötti értékeket mutathatnak. Az előrejelzések szerint holnap napközben még maradhat a napos nyári hangulat, de estére nyugat felől megváltozhat a kép. Felhők gyülekezhetnek, a Nyugat-Dunántúlon zápor, zivatar is kialakulhat, éjjel pedig helyenként eshet is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép keddi délutánt kívánok mindenkinek, és nagyon furcsa ezt kimondani, de az első szeptemberi délutánt is töltsük együtt. Én Majoros Rita vagyok, a következő néhány órában is a legjobb zenéket tartogatom önöknek. Az Outkast-től, a Black Machine-től, a Rasmus-től, de még a TNT-től is. Sarah Connor pedig TQ-val indítja az órát. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Best FM, a legjobb zenék!
4: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

Vesztefem a legjobb zenék, Zséda és a Phantom után szép délutánt kívánok mindenkinek. Maxim Levi az előző óra végén azt mondta, hogy indíthatjuk együtt a meteorológiai ősz első délutánját. Hát ahogy kinézek az ablakon is, ahogy jöttem idefelé, még nem érzek ebből az őszből semmit, sőt, még most pont azokban a napokban vagyok, hogy előkerült pár nyári felsőm és nadrágom a szekrény aljáról, úgyhogy azokat most gyorsan felveszem, amíg még jó az idő, úgyhogy szerintem a különböző pumpkin spice latte-val és az ilyen őszi italokkal még azért várjunk pár napot. Élvezzük ki ezeket a meleg napokat. Nagyon sokan pedig elindultak ma a suliba, sőt, lassacskán szerintem már végeznek is suliban, oviban, hiszen elindul az újabb tanév. Szóval van mit kilazulnunk, kipihennünk ezen a délutánon, úgyhogy kezdjünk is neki. George Michael-lel jön mindjárt az Outside, az Outcast is érkezik, most pedig a Black Machine-nel és a Jazz Machine-nel süvít tovább a délután. Legyen szép a napjuk!

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Nekem a régi az ugyanolyan ég, neked a műanyag az ugyanaz.

0: Best FM a legjobb zenék. Ahogy minden délután megszokhatták, ma is hozom a legfrissebb útinfókat. Ahogy megkapom őket, már adom is tovább. Például, hogy az M1-es autópályán a határ felé Bicske térségében elvontatták a korábbi műszaki hibás autót, a 36-os kilométertől lassan úgy tűnik, hogy a torlódás feloszlódik. Sokan haladnak Budapest felé, egyébként így az M1-esen Tatabánya és Óbarok között szakaszos torlódás van a kiépített terelésnél. Elsősorban a külső sávon nehéz autózni, úgyhogy aki autóval van, már mint hogy személyautóval és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot használni a ma is. Én pedig kérem önöket, ha látnak valamit az utakon, akár alternatívájuk van, kerülő útról tudnak, nagyon megköszönöm, hogyha ma is jelentkeznek vele. 0620 55 55 155 a számunk. Utazunk ma délután is együtt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Annyira jó ez a karameldal, ez volt a jelenés, ha esetleg valakinek így nem volt meg a címe. Pár perc múlva délután egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig belecsapunk a délután következő órájába. Sugar Babes-szel! De itt lesz a jetlag is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Megéri a kényelmet választani. A Suzuki Vargánál az automata váltós Vitarát most felár nélkül viheti haza. Kérje egyedi ajánlatunkat Kozár Michelinben vagy Láncsókon. Megbízható szakértelem 1992 óta. facebook.com/Suzuki Varga.
3: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. A komlói bányászapokon szeptember 4-én pénteken fellép a Seholnap Akusztik, a Verhello, a Kacaj és DJ Amina. Másnap szombaton a Hiperkorma, a Honey Beast, DJ Föfő és 9 órától lesz tűzijáték is. Szeptember 6-án vasárnap ott lesz az Apacuka zenekar, a Chili Papas, a Lóhere, a Nihil Chips, illetve Tunyogi Emlékestel a Cheat zenekar is. A folytatásban jönnek a Zsolnér Örökségkezelően Kft. Ajánlatai.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény.
0: Ez volt a programajánló a Best FM-en. Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágere.

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Újraépülhetnek szélerőművek idehaza, ismét felmérik a balatoni bringa körállapotát, a rakparton nyitják meg a jégkorong szezont. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újra megnyitják az utat a szélerőmű fejlesztések előtt. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, az új pályázat 6 járásban több mint 700 megawatt összteljesítményű szélerőmű hálózati csatlakozását teszi lehetővé. Az erőműveket magántőkéből építik meg, másfél milliárd euró uniós forrásból pedig az elektromos hálózatot fejlesztik. A kormány 2030-ig legalább 4000 megawattra növelni a szélerőművek együttes teljesítményét. Nagyot esett a lakáspiaci kereslet augusztusban. Éves összevetésben több mint 40%-kal kevesebben érdeklődtek az eladó otthonok iránt. Júliushoz képest azonban mintegy 5%-os volt a visszaesés. Az egyik hazai ingatlan közvetítő portál szerint ez nem hirtelen piaci gyengülést jelez. Az otthonstart tavaly indulása sok olyan vevőt is előrehozott, aki eredetileg később vásárolt volna. Ismét felméri a balatoni bringa körállapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
2: A Balatonkörről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-től 10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
1: Egy napra a pesti alsó rakpartra költözik a jégkorong, szombaton itt rendezik meg a hazai bajnoki szezonnyitó eseményét. A látogatók korábbi és jelenlegi válogatott játékosokkal találkozhatnak, bemutatókat láthatnak, és maguk is kipróbálhatják a sportágat. Az ingyenes programokkal olyanokat is megszólítanának, akik eddig legfeljebb a képernyőn vagy a lelátóról találkoztak a jégkoronggal. Ma országszerte napos, gyengén felhős időre készülhetünk, záporoknak már csak kicsi lehet az esélye. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet, vagyis kellemesen nyári napunk lehet. Holnap még sok napsütés jöhet fátyol és gumoly felhőkkel, estétől viszont nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek. A Nyugat-Dunántúlra záporok, zivatarok is besodródhatnak, éjjel pedig máshol is lehet eső. Csütörtökön és pénteken újra több napsütésre számíthatunk, de az élénk nyugati szél időnként felfrissítheti a levegőt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, egy óra után is 5 perccel mindenkinek. Majoros Rita vagyok ebben az órában, is tartsanak velem ebben a napsütésben, így a szeptemberi első délutánon. És a legjobb zenékkel természetesen Mark Morrison érkezik hamarosan, és a Return of the Mac, de most a Sugar Babes-szel indul az óra. Jön a Hole in the Head. Hamarosan a napkérdését is felteszem, maradjanak velem.
0: Best FM.

Veszteszem a legjobb zenék. Nagyon sok helyen ma elkezdődött az iskola, például a középiskolákban is, illetve ma van az ír levelet világnap. Úgyhogy én egy picit összevontam ezt a két témát a mai nap kérdésében. Arra vagyok kíváncsi, hogy ki mit írna egy levélben, mondjuk három mondatban, az éppen középiskolát megkezdőjének. Lehetnek ezek jó tanácsok, figyelmeztetések, akár egy-két kedves gondolat. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, ki mit írna. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is. Várom a válaszokat. Ki mit írna három mondatban egy levélben a középiskolát éppen megkezdő énjének? Hát tényleg, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, gyorsan én is összeszedem a gondolataimat, miközben Mark Morrison zenél nekünk, jön a Return of the Mac, azt hiszem ez már hazafelé tartva az iskolából egy tökéletes dal. Szól is itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Sweet Box és az Everything's Gonna Be Alright, ezek pedig a legfrissebb útinfók, amiket kaptam a hallgatóktól, úgyhogy már adom is őket tovább. Sokan vannak az M1-esen, Budapest felé Herceghalom és Biatorbágy között, továbbra is erős a forgalom. Az M0-es autóúton a déli szektorban pedig az M1-es autópálya felé az M6-os csomópontja után baleset történt. A 11-es kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult dugó már legalább 10 kilométeres. Távolabb a keleti szektorban, az M5-ös felé vezető oldalon Vecsés térségében pedig szalagkorlátot javítanak, itt is több kilométeres a kocsisor a 36-os kilométernél. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom továbbra is ide az útinfókat, bárki bármerre jár az országban és lát valamit. Köszönöm, hogyha jelentkezik ezzel az információval, én pedig jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: hangerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és

0: tehet a sejt?
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkár Louis? Ez az út hova jut? A hepecsuk

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Esztertől kaptam egy nagyon kedves üzenetet, aki éppen autóban ülve hallgatja a Best FM-et, és ott áll már a gyermekei iskolája előtt, mert hogy felső tagozatosok mind a ketten lassan végeznek ilyen kettő körül a suliban, és így az első napon viszi őket hazafelé, és azt érezte, hogy most így kicsit így nosztalgiázik ott a kocsiban, és visszaemlékezett az ő általános iskolai éveire. Úgyhogy arra kért engem, hogyha a következő órában meglepném ezekből az időkből, vagy ebből az időből egy-egy dallal, annak nagyon örülne ott még a várakozás közben. Hát választottam egy Ashwat dalt, annyit írtál, hogy a 90-es években voltál általános iskolás, ez egy 94-es dal, úgyhogy neked szól majd a Shine. De énekelhetjük a Margaret Island dalát is, jön a Valahol.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Jobban kell figyelnünk az iskolák környékén. Egységes iskola finanszírozást sürget a pedagógus szakszervezet. Űrtudományi Nemzeti Laboratórium indul az ELTE-n. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Ma országszerte több százezer gyermek kezdte meg a tanévet. Az iskolák környékén a sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta a rádiónknak Dávid Mónika rendőr alezredes.
3: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben, kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
2: Az oktatás a nemzet jövőjét alapozza meg, erről beszélt Bak András Nagybajomban. A köztársasági elnök a helyi általános iskola tanévnyitóján hangsúlyozta, a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú. A tanárok ugyanis nem csak oktatnak, hanem odafigyelnek a gyerekekre, fejlesztik őket, példát mutatnak és tartást is adnak nekik. Az államfő szerint ezért a pedagógusi hivatást ma is a legmagasabb fokú megbecsülésnek kellene öveznie. Egységes iskola finanszírozást sürget a pedagógusok szakszervezete. A szervezet szerint minden gyermek után azonos támogatásnak kellene járnia, függetlenül attól, hol tanul és ki tartja fenn az intézményt. Azt is szeretnék, hogy az igazgatók önálló költségvetéssel gazdálkodhassanak. Javaslataikat ősszel küldik el a kormánynak és a parlamenti frakcióknak. Űrtudományi Nemzeti Laboratórium indul az 5-ös Lóránd Tudományegyetemen. A Kármán Tódor nevét viselő kutatóhely több mint 1,1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kap. Az egyetem és a Hurren csillagászai olyan számítógépes modelleket és szoftvereket fejlesztenek, amelyek az űrkommunikációt, a navigációt, a műholdas megfigyelést és az űrbiztonságot segíthetik. Folytatódik a nyárias idő, esőre alig ha számíthatunk. Mondom a részleteket az időjárás jelentésben. Ma nyugodtabb arcát mutathatja az időjárás, sok napsütésre, kevés felhőre is, jobbára száraz időre számíthatunk. Zápor már csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél viszont több helyen megélénkülhet. A hőmérők délután 27 és 32 fok közötti értékeket mutathatnak. Az előrejelzések szerint holnap napközben még maradhat a napos nyári hangulat, de estére nyugat felől megváltozhat a kép. Felhők gyülekezhetnek, a Nyugat-Dunántúlon zápor, zivatar is kialakulhat, éjjel pedig helyenként eshet is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csináltam egy jó forró kávét, és hozom önöknek a legjobb forró dalokat a 90-es és 2000-es évekből, úgyhogy készüljenek itt 2 óra után is 4 perccel. Én Majoros Rita vagyok. Érkezik mindjárt a Jakarta és az American Dream, de itt lesz majd Rosella is, és az Everybody's Free. Most Kanye West indítja az órát egy nagy kedvencemmel. Érkezik a Stronger.
1: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy mit üzennénk mondjuk egy három mondatban az éppen ma középiskolát kezdő énünknek. Azt írja Anna, ne görcsölj rá arra, hogy mindenkinek megfelelj, mert nem fog sikerülni, és nem is kell. Merj barátkozni, kérdezni és hibázni. Ja, és ne aggódj annyit a matek dolgozat miatt, túl fogod élni. Ezt üzenne Anna. Na, de nézzük Bence üzenetét. Légy kedves azokkal, akikkel együtt kezded a középiskolát, mert nem tudhatod, ki lesz közülük a legjobb barátod 10 év múlva. Ne akard másnak látszani, mint aki vagy, és élvezd ki ezt az időszakot, mert nagyon gyorsan elrepül. Sokkal gyorsabban, mint gondolnád. Azért milyen jó lett volna, hogyha kapunk néhány ilyen üzenetet a középiskola első napján, nem? 0620-55-55-155 jöhetnek még ide a hasonló, kedves, vagy tényleg akár figyelmeztető üzenetek is. Ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is jöhetnek a válaszok. Mellé pedig egy 1994-es Aswad sláger, ami igazán hozza a nyarat, a napsütést, és egy picit most így a nyár végét is, mindezt Regi köntösben. Ez a Shine a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Véget érte a baleseti helyszínnel és az M0-as autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé a Nagy Duna híd után. A 11-es kilométernél már minden sáv járható, így az időközben kialakult, hát legalább 10 kilométeres torlódás lassan oszlik fel, de már legalább feloszlóban van. A 61-es főúton előszállás és Alsó Szent Iván között egy korábban a árokba hajtott kamion műszaki mentése folyik éppen, a 11-es kilométernél áll a forgalom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és ifató telefonszámunk. Ide várom a folytatásban is az útinfókat. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
2: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. A komlói bányászapokon szeptember 4-én pénteken fellép a Seholnap Akusztik, a Well Hello, a Kacaj és DJ Amina. Másnap szombaton a Hiperkorma, a Honey Beast, DJ Föfő és 9 órától lesz tűzijáték is. Szeptember 6-án vasárnap ott lesz az Apacuka zenekar, a Chili Papas, a Lóhere, a Nihil Chips, illetve egy tunyogi emlékestel a Cheat zenekar is. A folytatásban jönnek a Zsolna Örökségkezelően Kft. Ajánlatai.
3: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Számos gyógyszer áfamentessé vált a mai naptól. Nyárias idővel folytatódik a szeptember. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 1-től áfamentessé váltak a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek és a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. Fontos tudni azonban, hogy a vény nélkül is megvásárolható készítményeknél a 0%-os áfakulcs nem alkalmazható akkor sem, hogyha az orvos felírja azokat receptre. Két hét múlva, szeptember 15-től a tűzifa áfája is csökken 27-ről 5%-ra. Elkezdődött az új tanév. A polgárőrök szeptemberben idén is ott vannak az iskolák, óvodák környékén, hogy segítsenek a bűn és baleset megelőzésben. Az Országos Polgárőr Szövetség tájékoztatása szerint a rendőrséggel együttműködve az oktatási nevelési intézmények környékén segítik az átkelést a zebráknál, jelzőri tevékenységet látnak el, és kiemelt figyelmet fordítanak a rollerrel közlekedő gyerekek biztonságára is. Pincehelyi Sándor Munkácsi díjas képzőművész műveiből nyílik kiállítás Pécsett az alkotó 80. születésnapja alkalmából. A Zsolnai negyedben csütörtökön nyíló tárlaton csaknem 150 alkotás lesz látható, 9 tematikus egységre bontva. A kiállításhoz kapcsolódóan Somosi Rita Pincehelyi Sándorról szóló albuma is megjelenik, mely a művész elmúlt másfél évtizedben született alkotásaiba enged betekintést. A kiállítás november 8-áig lesz látogatható. Szeptember 1-én elindul a kötelező nyugtaadatszolgáltatás. Az érintetteknek így már a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a NAV-nak. Ezt legegyszerűbben az e-pénztárgép alkalmazásával tudják megtenni, ahol az adatszolgáltatás és megőrzés automatikus. A hatóság azt is közölte, december 31-ig a NAV az edukációra és a gyakorlati segítségre koncentrál, vagyis ebben az időszakban a revizorok nem bírságolnak. Völgyi Péter szövetségi kapitány kihirdette a női válogatott 12 fős keretét a pénteken kezdődő berlini női kosárlabda világbajnokságra. A keretben az NK Universitas Pécs játékosai közül ott van Studer Ágnes, Török Ágnes és Josepovics Kinga is, valamint a pécsi nevelésű Juhász Dorka. A csapat szeptember 4-én pénteken Franciaország ellen kezdi meg szereplését a világbajnokságon.
0: A 101 hét Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: Szeptember 1-én elkezdődött az új tanév. Az iskolák környékén a következő hetekben polgárőrök segítik a közlekedést, különösen a reggeli órákban a gyerekek biztonsága érdekében. Egy megsérült gázvezetéket állítanak helyre Pécsett a Csortos Gyula utcában, az Angster utca feletti szakaszon. Szombat reggelig a járművek nem közlekedhetnek itt, a gyalogosok közlekedését biztosítják. A Pécs-Kozár-Mislány összekötő úton kaszálási munkák miatt útszűkület érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint szeptember első napjaiban is folytatódik a nyárias idő. Szerdán kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősáv vonul majd át felettünk, ebből helyenként kisebb eső kialakulhat. Délután napos idő várható gomoly felhőkkel, jelentős csapadék nélkül. A nyugatias szél többfelé élénk lehet, kora reggel 17, napközben 30 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk legközelebb 4 órakor a Best FM-en. További kellemes délutánt kívánok. Ma van Pécsváros napja, hogy milyen programokat szerveztek. Hamarosan hozom a részleteket. Addig viszont szólnak a dalok megállás, megszakítás mentesen. Rövidesen velünk lesz Dr. Béres, előtte zenél Asher.
0: 101 hét Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Szeptember 1-e kedvan, ma van Pécs város napja. Ebből az alkalomból este bulit szerveznek a Széchenyi téren, 7 órakor fellép a Meringer, 9-től pedig majd a Punani Masszív. És hogy mindehhez milyen időjárás várható, hamarosan hozom a részleteket, addig viszont játszom a dalokat megállás, megszakítás mentesen. Hallható lesz a Depeche Mode klasszikus, a Free Love az új évezredből, előtte itt van a Stacabo és a Living It Up a 90-es évekből. People get in trouble.

a legjobb zenék. Ez a 101 hit Best FM. Az éjszaka folyamán átrobogott felettünk egy hideg front, ennek hatására ma azért jóval hűvösebb van, mint tegnap volt, ugyanis ott 36-37 fokot mérettünk, most pedig 28 fok van Pécsett. Csapadékra nem kell számítanunk, viszont a szél velünk marad nem csak ma, hanem holnap is, ahol majd 17 fokra kelünk, napközben a 30 fok a jellemző. Csütörtökön 27, pénteken 31, szombaton pedig 34-35 fokra készüljünk, míg a vasárnap már egy picikét talán hűvösebb lesz 28-30 fokkal. Az időjárási idejű után folytatódik a zenei maraton, többek között Coolioval, Sikora Robival, illetve most a Shakedown-nal, ez az At Night a Best FM-en.

a legjobb zenék. Ez a 101 hit Best FM. Balesettel, útfelbontással vagy éppen trafipaxol kapcsolatban is várom a közlekedési információkat. A számom 30-as 889-107-es. Ön is üzenhet SMS-ben és Viberen keresztül. Rövidesen meghallgatjuk a friss híreket délután 4 órakor, előtte viszont zárom a zenei maratont. A Destiny's Child egykoron vezető énekesnőjével szólóban itt van Beyoncé.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Pécs és Baranya híreivel megérkezett a stúdióba a felelő szerkesztő Incan, én tőle jönnek a legfrissebbek, aztán folytatódik a zenei maraton Christina Aguilera-val, Ain't No Other Man, perceken belül a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megéri a kényelmet választani. A Suzuki Vargánál az automata váltós vitarát most felár nélkül viheti haza. Kérje egyedi ajánlatunkat Kozár Michelinben vagy Láncsókon. Megbízható szakértelem 1992 óta. facebook.com/Suzuki Varga.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Idén is nagy siker volt a Pécsi Szamárföld Fesztivál. Szerdán akár 30 fok is lehet. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Idén is nagy siker volt a Szamárfül Fesztivál. A családi programot 14. alkalommal rendezték meg augusztus utolsó hétvégéjén a pécsi Zsolnai negyedben. A szervezők tájékoztatása szerint a nagy meleg sem szegte a látogatók kedvét. Rekord közeli létszámmal csaknem 11.600 vendéggel zajlott a háromnapos program. Idén a koncertek és a hagyományos műsorelemek mellett fontos szerepet kapott a jövő technológiája is. A gyerekek megismerkedhettek a mesterséges intelligenciával, illetve a programozható eszközökkel is. A Zsolnai örökségkezelő azt is közölte, a Szamárfül Fesztivál jövő augusztusban is várja majd a családokat. Befejeződött a gázhálózati rekonstrukció Pécsett az Atinai út érintett szakaszán. A Biokom azt közölte, hétfőn az északi és a déli oldalon is megnyitották az eddig lezárt sávokat, és már a Huszár utcából is akadálytalanul lehet kikanyarodni a 6-os útra. A Biokom ezekben a napokban az aszfaltozási munkákat végzi, ám ez nem akadályozza a közúti forgalmat. Szeptemberben újra Pécsre érkezik a szabaduló kamion. Az interaktív jármű lényegében egy bűnmegelőzési eszköz, ami egy szabadulószoba élményén keresztül hívja fel a látogatók figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. Szeptember 10-én és 11-én lehet majd Pécsett találkozni a kamionnal. A mostani kampányban elsősorban középiskolások vehetnek majd részt a bűnmegelőzési programban. Klímaberendezéseket szerelnek fel Siklóson, a köztársaság téri óvoda és bölcsőde épületében. A tervek szerint összesen 9 beltéri és 8 kültéri egységet telepítenek az intézményben. A Siklósi Hírek úgy tudja, a beruházás tervezett költsége 8,7 millió forint. A fejlesztésre a korábbi felújítási pályázatból megmaradt pénzt fordítják majd. Idén is eredményes volt a balatoni elsősegélyszolgálat. Az augusztus 20-án zárult szezonban a Vöröskereszt önkéntesei 10 a Balaton déli partján található strandon tartottak ügyeletet. A szervezet közlése szerint 135, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt a munkában. Ők a nyár folyamán csaknem 1200 esetben nyújtottak segítséget a strandokon szerzett sérülések ellátásában.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
4: Szeptember 1-én elkezdődött az új tanév. Az iskolák környékén a következő hetekben polgárőrök segítik a közlekedést, különösen a reggeli órákban a gyerekek biztonsága érdekében. Egy megsérült gázvezetéket állítanak helyre Pécsett a Csortos Gyula utcában, az Angster utca feletti szakaszon. Szombat reggelig a járművek nem közlekedhetnek itt, a gyalogosok közlekedését biztosítják. A Pécs-Kozár-Mislány összekötő úton kaszálási munkák miatt útszűkület érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint szeptember első napjaiban is folytatódik a nyárias idő. Szerdán kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősáv vonul majd át felettünk, ebből helyenként kisebb eső kialakulhat. Délután napos idő várható gomoly felhőkkel, jelentős csapadék nélkül. A nyugatias szél többfelé élénk lehet, kora reggel 17, napközben 30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. 4 óra múlt, pontosan 4 perccel. További kellemes délutánt és jó rádiózást a mikrofonnál, H. Horváth László. Rövidesen jönnek az adópercek a Barlai Krisztinával, Anna Faparanyai sajtóreferensével. Addig is énekel Krisztina Aguilera.
0: 101 hét Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Milyen volt Monte Carlo?

0: legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Hamarosan kezdődik a komlói bányászapok programsorozat, nézzük már is, hogy mi minden várja az érdeklődőket. Szeptember 3-án, vagyis csütörtökön 10 órakor koszorúzás lesz a bányász emlékműnél. 11 órakor kezdődik az országos bányásznap ünnepi ülés és ünnepi testületi ülés a színházban, amelyet sajtótájékoztató követ 13:30 és 14:00 között. Szeptember 4-én pénteken este 6 órakor fellép a Sehol Akusztik, majd jön a Well Hello, a Kacaj, illetve DJ Jamina is egészen pontosan éjféltől. Szombaton reggel 8 órakor kezdődik a zenés ébresztő, aztán 9 órától a Civilizek utcája. A bányászapi szűrőprogram 10 és 6 óra között várja az érdeklődőket. 19 óra 15-től kezd a Hiperkorma az Esperanto téren, 9 órától lesz majd tűzijáték, 21 óra 30-kor jön a Honey Beast, 23 órától DJ Fő. Szeptember 6-a vasárnap reggel 9 és délután 1 óra között két műves piasz lesz az Esperanto téren, fellép az Apacuk a zenekar egy gyermekműsorral, aztán délután ott lesz a Chili Papas, a Szabad Prédák, a Lóhere, a Nihil Chips, illetve egy tunyogi emlékestel a Csíd zenekar is. A folytatásban hamarosan jönnek az adópercek, addig is velünk lesz Jennifer Hudson és a Spotlight, az Iron Mafia és a bónuszjáték, ez pedig a Salt-N-Pepa 90-es klasszikusa, What a Man, a Best FM-en. Yeah, yeah.

0: A legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. Fontos határidő közeleg azon civil szervezetek számára, akik 2027-től szeretnének az 1%-os felajánlásban részesülni. A témáról Barlai Krisztinával, a NAV baranyai sajtóreferensével beszélgetek. Talán kezdjünk azzal, hogy melyik ez a fontos határidő.
1: A 26 egyre jelő adatlapot azoknak a civil szervezeteknek kell beadniuk, akik 2027-től igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os felajánlására, és korábban még nem regisztráltak. Az adatlapot 2026. szeptember 30-ig elektronikusan kell a NAV-hoz benyújtani. Ez a határidő jogvesztő. Elmulasztásával a regisztráció nem vehető figyelembe még akkor sem, ha a szervezet igazolást nyújt be, vagy méltányossági kérelmet terjedt elő. Az adatlaphoz mellékelni kell a kitöltési útmutatóban részletezett nyilatkozatokat, okiratokat és igazolást. A nyomtatvány elérhető az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban.
0: Vannak kivételek?
1: Határidőn túl is benyújtható az adatlap, ha a civil kedvezményezett jogutódlással megszűnik, vagy a jogutód szervezet a kedvezményezett civil szervezetből vált ki, mivel a jogutód szervezet nem válik automatikusan civil kedvezményezetté, vagy a szervezet azt jelenti be, hogy már nem felel meg a regisztráció feltételeinek, vagy másik belföldi pénzforgalmi számlaszámot kíván megjelölni az SZIA számára felajánlott 1%-ának fogadására.
0: És végül, mit jelent az előzetes regisztráció?
1: Az előzetes regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele. Az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokból. A regisztráció visszavonásig érvényes, ezért annak a szervezetnek, aki már regisztrált civil kedvezményezett, nem kell újra benyújtania az egyreg adatlapot.
0: Krisztina, köszönöm szépen a beszélgetést, már is folytatódik az zenei maraton, jön majd többek között a Soul Searcher, előtt a Kelemen kabátban és a Végtelen.

a legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Szeptember 1-e van még hozzá kedd, névnaposok az Egonok és az Egyedek, jönnek már is a születésnaposok. 79 éves a brit Barry Gibb, a Bee Gees együttes tagja, 68 éves a Gloria Estefan énekesnő, 49 éves Simon Cornél színész, és 45 éves Kocsis Tibor énekes, az X-Faktor 2011-es győztese. A folytatásban hamarosan jönnek majd a legfrissebb hírek és információk, előtte énekel Vastag Tamás, Szól a Soha Még, a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A Counting Rosalával folytatódik a zenei maraton a következő órában. Előtte jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 5-kor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
3: Autóüveg Pilkington.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
5: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. A komlói bányászapokon szeptember 4-én pénteken fellép a Seholnap Akusztik, a Well Hello, a Kacaj és DJ Amina. Másnap szombaton a Hiperkorma, a Honey Beast, DJ Föfő és 9 órától lesz tűzijáték is. Szeptember 6-án vasárnap ott lesz az Apacuka zenekar, a Chili Papas, a Lóhere, a Nihil Chips, illetve Tunyogi Emlékestel a Cheat zenekar is. A folytatásban jönnek a Zsolnér Örökségkezelően Kft. Ajánlatai.
6: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
7: Számos gyógyszer áfamentessé vált a mai naptól. Nyárias idővel folytatódik a szeptember. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 1-től áfamentessé váltak a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek és a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. Fontos tudni azonban, hogy a vény nélkül is megvásárolható készítményeknél a 0%-os áfakulcs nem alkalmazható akkor sem, hogyha az orvos felírja azokat receptre. Két hét múlva, szeptember 15-től a tűzifa áfája is csökken 27-ről 5%-ra. Elkezdődött az új tanév. A polgárőrök szeptemberben idén is ott vannak az iskolák, óvodák környékén, hogy segítsenek a bűn és baleset megelőzésben. Az Országos Polgárőr Szövetség tájékoztatása szerint a rendőrséggel együttműködve az oktatási nevelési intézmények környékén segítik az átkelést a zebráknál, jelzőri tevékenységet látnak el, és kiemelt figyelmet fordítanak a rollerrel közlekedő gyerekek biztonságára is. Pincehelyi Sándor Munkácsi díjas képzőművész műveiből nyílik kiállítás Pécsett az alkotó 80. születésnapja alkalmából. A Zsolnai negyedben csütörtökön nyíló tárlaton csaknem 150 alkotás lesz látható, 9 tematikus egységre bontva. A kiállításhoz kapcsolódóan Somosi Rita Pincehelyi Sándorról szóló albuma is megjelenik, mely a művész elmúlt másfél évtizedben született alkotásaiba enged betekintést. A kiállítás november 8-áig lesz látogatható. Szeptember 1-én elindul a kötelező nyugtaadatszolgáltatás. Az érintetteknek így már a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a NAV-nak. Ezt legegyszerűbben az e-pénztárgép alkalmazásával tudják megtenni, ahol az adatszolgáltatás és megőrzés automatikus. A hatóság azt is közölte, december 31-ig a NAV az edukációra és a gyakorlati segítségre koncentrál, vagyis ebben az időszakban a revizorok nem bírságolnak. Völgyi Péter szövetségi kapitány kihirdette a női válogatott 12 fős keretét a pénteken kezdődő berlini női kosárlabda világbajnokságra. A keretben az NK Universitas Pécs játékosai közül ott van Studer Ágnes, Török Ágnes és Josepovics Kinga is, valamint a pécsi nevelésű Juhász Dorka. A csapat szeptember 4-én pénteken Franciaország ellen kezdi meg szereplését a világbajnokságon.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
7: Szeptember 1-én elkezdődött az új tanév. Az iskolák környékén a következő hetekben polgárőrök segítik a közlekedést, különösen a reggeli órákban a gyerekek biztonsága érdekében. Egy megsérült gázvezetéket állítanak helyre Pécsett a Csortos Gyula utcában, az Angster utca feletti szakaszon. Szombat reggelig a járművek nem közlekedhetnek itt, a gyalogosok közlekedését biztosítják. A Pécs-Kozármisteny összekötő úton kaszálási munkák miatt útszűkület érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint szeptember első napjaiban is folytatódik a nyárias idő. Szerdán kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősáv vonul majd át felettünk, ebből helyenként kisebb eső kialakulhat. Délután napos idő várható gomoly felhőkkel, jelentős csapadék nélkül. A nyugatias szél többfelé élénk lehet, kora reggel 17, napközben 30 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen, találkozunk holnap 3-kor a Besten, én viszont még maradok a mikrofonnál ebben az órában továbbra is. H. Horváth László. Indítom a zenei maratont, jönnek a dalok, megállás, megszakítás mentesen, a Halott pénz, Olá Henivel közösen szólott újdonság, a Szétszeretlek, előtte zenél a Counting Crows.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

így születtek meg ezek a szép sztorik. Gyönyörű

0: nem kopik.
1: A legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. Holnap is nagyjából olyan lesz az időjárásunk, mint a mai volt. Reggel 17-18, napközben 29-30 fokkal, széllel viszont csapadékmentesen. Aztán csütörtökön 27, pénteken 31, míg szombaton 34, akár 36 fok is előfordulhat. Kettől viszont egy picikét visszaesik a hőmérséklet, jellemzően 28-30 fokra. Ennyit az időjárásról, velünk lesz a folytatásban Cheryl Cole, most pedig George Michael a 90-es évekből. Ez már a Freedom, a Best FM-en.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a 101 hit Best FM. Beszélgető partnerem Agyaki Gábor, az Országos Magyar Vadászkamara Baranyavár megyei területi szervezetének elnöke. Témánk a szarvasbőgés. Kezdjünk is azzal, hogy miért is bőgnek ilyenkor a szarvasbikák.
1: Főképp Baranyában, Szalámban, tehát a déli megyékben, ebben benned az, hogy Szolna megye, Somogy megye, Baranya is, valamennyire Vas megye is, Zala is lakik. Tehát a déli megyékben augusztus közepén, de inkább augusztus második felében kezdődik el a szarvasbőgés, hiszen ez egy jó erős hónapot vagy másfél hónapot eltart, tehát akár szeptember végé, október elejéig megy a rigyetése, úgy mondjuk szakmai nyelven a szarvasoknak, tehát elindul a nász, elkezdenek folyatni a szarvas telnek, és megindul a szarvas nász, és ezáltal a bikák elkezdenek bővülni, hogy tudtára adják a világnak, hogy ez elkezdődik. Nagyjából így szív.
0: Ilyenkor ezek az állatok valóban nem esznek?
1: Hát szinte egyáltalán nem, azt lehet mondani, hogy ilyenkor 50-60-70 kilókat is lefogyhat a bikre, úgy mondjuk szaknyelven, hogy a nyár az a dőhír időszaknak nevezzük azt, amikor a bika szinte nem csinál úgymond semmit, fekszik, legel és gyűjti az erőt erre a bőgési időszakra, majd ilyenkor szinte egyáltalán nem eszik, ilyenkor nagyon fontos neki a víz, amiből most elég kevés van mindenfelé, még ebben az időszakban, de egy ilyen jó hónapon keresztül szinte nem lehet. Azt mondjuk, hogy akkor van vége a szarvasnásznak, a szarvasbőgésnek, amikor a bikát először látjuk legelni, hogy kijön a vadföldre, vagy kijön egy erdei idezik, és elkezd legelni a bika, akkor azt mondjuk, hogy talán vége a környéken a szarvasbőgésnek, de hát ez majd október közepére, vagy október elejére fog bekövetkezni.
0: Ezek az állatok ilyenkor egymásra mennyire veszélyesek?
1: Hát elég hangos tőlük az erdő valóban, és hát elég nagy csatározások volnak, és elég sok hangos sérülés is keletkezik. Ilyenkor az is előfordul, de ritkán, ezt nem főznám, hogy egyik-másik leszúrja, ez inkább véletlenszerű, leszúrja a másikat, hiszen elég komoly fegyver van, amik ennek egy 10-12 kilós aggancspár van fönn a fején, amit a nyár folyamán rakott föl, így mondják ezt itt szaknyelven, tehát növesztett magyarul. Hát ez egy komoly harci eszköz, szinte olyan, mint egy kard, úgyhogy nagyon egyrészt félelmetes szinte, amikor aki ez nem szokott hozzá, vagy először lát ilyet, annak, ahogy összecsapnak ezek hatalmas testű állatok, és hát csupa izom és csupa erő mindegyik, és hogy ezek összecsapnak, az egy nagyon impozáns látvány. Hát hogyha kapitálisokról beszélünk, kimondottan az nyilván, hogy természetesen a mi Baranyán belül is a déli rész, tehát az Ormánság az, ahol az igazi komoly, nagy és ahogy önfogalmazott kapitális bikák is előfordulnak. Ez húzódik szinte a Dráva partján végig egészen a Dunáig, tehát az Ormánság is beleértve a Bolyi és a Pégai Gemenci vadász területeket. Ezek, ahol az igazán komoly bikák találtak, de egyébként egy-egy komoly és erős aggancsos az bárhol előfordulhat a megyében, hiszen Baranya megye erős tímszarvajfélről is híres többek között.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Hamarosan folytatódik a zenei maraton, többek között a tangcsapda slágerével. Előtte játszik a Magna Cum Laude, Piros az Alma, rövidesen a Besten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát! Árkád, kísérletek, illúziók.
2: Megéri a kényelmet választani. A Suzuki Vargánál az automata váltós vitarát most felár nélkül viheti haza. Kérje egyedi ajánlatunkat Kozár Michelinben vagy Láncsókon. Megbízható szakértelem 1992 óta. facebook.com/Suzuki Varga. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megnyílik az út a szélerőmű fejlesztések előtt. Kitört a tél egy osztrák tartományban. Felhők is lesznek holnap az égen, de a nap is kisüthet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újra megnyitják az utat a szélerőmű fejlesztések előtt. A gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, az új pályázat 6 eljárásban több mint 700 megawatt összteljesítményű szélerőmű hálózati csatlakozását teszi lehetővé. Kapitány István elmondta, az erőműveket magántőkéből építik meg, 1,5 milliárd euró uniós forrásból pedig az elektromos hálózatot fejlesztik. A kormány 2030-ig legalább 4000 megawattra növelné a szélerőművek együttes teljesítményét. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
2: A zöldföldek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a dísznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tüzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekednünk kell, akik eddig szkeptikusan álltak.
1: Soha annyian nem jelentkeztek még a Budapest félmaratonra, mint most. A szervezők tájékoztatása szerint vasárnap több mint 24 ezeren indulnak. A félmaratoni és a 10 kilométeres táv is betelt. A mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeznek futók, köztük 8500 külföldi. A tömeg miatt csaknem 50 percig tart majd, mire mindenki áthalad a rajtvonalon. Hókotrókat kellett kivezényelni az utakra Ausztriában a nyár utolsó napján. Salzburg tartomány egyik részén egy tomboló vihar után rengeteg jég borította be az utakat. A 10-20 centis réteget gépekkel igyekeztek eltakarítani, de az út mentén még tegnap késő este is jéghegyek tornyosultak, írta az Infostart. Holnap is szépen süthet a nap, bár lehetnek felhők is az égen, és a Dunántúlon egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg felhők lepik el az eget, délutánig főleg északon északkeleten lehet szükség esernyőre. A felhősáv mögött aztán ismét a nap uralja majd az eget, hajnalban többnyire 13-19 fok lehet kint. Napközben 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Tegnap már egy picikét elsírattuk meg, elbúcsúztattuk az idei nyarat, de talán még ma szeptember 1-én is belefér, hogy egy picikét könnyes szemmel visszagondoljunk az elmúlt 3 hónapra, szóval funky, nyári funky, ha van egyáltalán ilyen kategóriát, a következő órában majd kiderül. 6-7-ig én White Boy, 7-től DJ Hangya, lemezjátszók mögött indul a Night Shift.

öttel emelkedett megint azon mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon, mixcloud.com/DJ Whiteboy. Ezt tessék keresni.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fent, 06 25 55 155, Viber és SMS számunk, és infókuk az bestfmbudapest.hu az e.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül.

A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy.

0: A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Természetesen lesz még egy órányi funky itt a Besten. Természetesen hangyával, keddi rezidensünkkel a lemezjátszók mögött. Természetesen az előttünk álló 60 percben 7 és 8 óra között. Szóval gyors helycsere.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek. Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
2: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. A komlói bányászapokon szeptember 4-én pénteken fellép a Seholnap Akusztik, a Well Hello, a Kacaj és DJ Amina. Másnap szombaton a Hiperkorma, a Honey Beast, DJ Föfő és 9 órától lesz tűzijáték is. Szeptember 6-án vasárnap ott lesz az Apacuka zenekar, a Chili Papas, a Lóhere, a Nihil Chips, illetve egy tunyogi emlékestel a Cheat zenekar is. A folytatásban jönnek a Zsolnér Örökségkezelően Kft. Ajánlatai.
3: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: Úgy tűnik, nagyon gyenge lesz az idei almatermés. Felmérik a balatoni bringakör állapotát. Felhős napos időnk lesz holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rossz hírek érkeztek az almáról. 50 éve nem volt ilyen gyenge a termés idehaza, közölte a Fruitweb. A tavaszi fagyok után az aszály és a hőség is súlyos károkat okozott, így idén mindössze 130-140 ezer tonna almát szedhetnek le. Tavaly még 170 ezer tonnát szüreteltek. A hiány ellenére a termelői árak 30-40%-kal alacsonyabbak a tavainál, részben a megmaradt készletek, illetve a külföldi behozatal miatt. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
5: A Balatonkörről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-től 10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
4: gumikacsa versennyel segítik szívbeteg gyerekek kezelését Szegeden. A jótékonysági eseményt szombaton tartják. 5000 sárga sorszámozott gumikacsát bocsátanak majd útra a Tiszán. A bevétellel szívfejlődési rendellenességgel született gyerekek műtéteit, illetve gyermekkardiológusok képzését támogatják egyes környező országokban. A német nyelvű irodalommal is ismerkedhetnek a 31. Budapesti Könyvfesztiválra látogatók. Október 1-e és 4-e között a Hungexpon német, osztrák és svájci kortárs szerzők mutatkoznak be. Nemzetközileg elismert írók, fiatal felfedezettek, magyar gyökerekkel rendelkező alkotók, gyermek- és ifjúsági írók, tudományos szerzők, valamint a magyarországi német irodalom képviselői is közönség elé lépnek. Holnap nagyrészt napos időnk lesz, fátyol és gomoly felhőkkel tarkítva. Este aztán északnyugat felől egyre több felhő érkezhet. A Dunántúlon néhol előfordulhat zápor, zivatar, másutt nem valószínű csapadék. A hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg felhők lepik el az eget, délutánig főleg északon északkeleten lehet szükség esernyőre. Napközben 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Idén is lehet kérni az ingyenes HPV oltást a hetedikeseknek. Lecsapott a rendőrség a budapesti lomtalanításon. Döntően napos idő várható holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Minden tervezett járat elindult az iskolakezdés reggelén, közölte a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid szerint a Volán teljes országos hálózatán csaknem 5000 autóbuszt állítottak forgalomba, és a vasúti közlekedés is rendben megkezdődött. Májusban még 290, július végén pedig 170 busz állt alkatrész hiány miatt. A tárcavezető hozzátette, egyes típusok üzemeltetésével továbbra is vannak nehézségek. Ezért biztosítani kell a folyamatos alkatrészellátást, és új járműveket is vásárolni kell. Országszerte több százezer gyerek kezdte meg ma a tanévet. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiónknak Dávid Mónika rendőr alezredes.
2: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
1: Ebben a tanévben is ingyen kaphatják meg a HPV elleni oltást a hetedikesek. A szülőknek szeptember 15-ig kell majd visszaküldeniük az iskolába azt az aláírt nyilatkozatot, amelyben kérik 12-13 éves gyermekük számára a vakcinát. Erről hamarosan megkapják a tájékoztatót is, közölte Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos. A készítmény a HPV okozta rossz indulatú daganatos megbetegedés ellen véd. Az oltás a lányokat és a fiúkat is érinti. A vakcinát az iskolaorvos adja be a felkarba két alkalommal 6 hónap különbséggel. Lomtalanításon razziázott a budapesti rendőrség, 7 körözött embert fogtak el a járőrök. A második kerületben tartott fokozott ellenőrzésen kábítószeres ügy, engedély nélküli és ittas vezetés miatt is intézkedtek. 12 autóst közlekedési szabálysértések miatt bírságoltak meg, egy műszakilag alkalmatlan jármű forgalmiát és rendszámát pedig elvették. Holnap is szépen süthet a nap, bár lehetnek felhők is az égen, és a Dunántúlon egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg felhők lepik el az eget, délutánig főleg északon északkeleten lehet szükség esernyőre. A felhősáv mögött aztán ismét a nap uralja majd az eget, hajnalban többnyire 13-19 fok lehet kint. Napközben 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 3,5 év alatt 223 koncert, 13 millió néző és másfél milliárd dollár bevétel. Ha csak a számokat nézzük a Coldplay Music of the Spheres elnevezésű világkörüli turnéjára, szerintem a zenekar joggal mondhatja, hogy ez életük legnagyobb kalandja. Adventure of a Lifetime, ez jön már is.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en Whiteboy-jal.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Ezt a legjobb zenék, mivel Linda Perry, a Four Non Blondes énekesnője, dalszerzőként rengeteget dolgozott együtt Pinkkel. Nagyon sokáig úgy volt, hogy ezt a dalt is majd Pink kapja, de aztán amikor Christina Aguilera átment hozzá egy picikét stúdiózgatni, és elénekelte ezt a dalt, Linda Perrynek nem is volt kérdés, hogy ezt kivel is kell aztán lemezre rögzíteni. És hát persze, hogy Pinknek is megvannak hozzá az énekbeli adottságai, de most már olyan fura lenne az ő hangjával elképzelni a Beautiful-t. Jó, Christina Aguilera.

más lettem, a tükör így ismer, le nem töröl.

Best FM a legjobb zenék 2007-ben a Rolling Stone magazini minden idők 20 legidegesítőbb dala között a harmadik helyre sorolta, sőt később a 90-es évek legrosszabb dalai között is a 8. helyre tette a most érkező kislemezt, ami ennek ellenére azért csak nyert egy Grammy-t. Jön a Bahamen és a

0: ti vagytok a péntek.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna

0: ezek.
1: Hello, yes, it's a, you are a beautiful. Lököm a bókot, még kilépsz a bugyiból. Rám lőtt Cupido, és a dumám nem oltás. Hello, Cloutied, a legdurvább dekoltás. Hello, Dori, olyan Ari vagy. Akarod kérni, hogy hívjalak meg fagyira? Neked nem számít, hogy BMW, mi mádod a mávot. Tenger helyett jó lesz majd aliga.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A kertészeteknek is lépniük kell a klímaváltozás miatt. Nevezési rekordot döntött a vasárnapi Budapest félmaraton. Felhős napos időnk lesz holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újra megnyitják az utat a szélerőmű fejlesztések előtt. A gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, az új pályázat 6 eljárásban több mint 700 megawatt összteljesítményű szélerőmű hálózati csatlakozását teszi lehetővé. Kapitány István elmondta, az erőműveket magántőkéből építik meg, 1,5 milliárd euró uniós forrásból pedig az elektromos hálózatot fejlesztik. A kormány 2030-ig legalább 4000 megawattra növelné a szélerőművek együttes teljesítményét. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
2: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a dísznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tüzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekednünk kell, akik eddig szkeptikusan álltak.
1: Soha annyian nem jelentkeztek még a Budapest félmaratonra, mint most. A szervezők tájékoztatása szerint vasárnap több mint 24 ezeren indulnak. A félmaratoni és a 10 kilométeres táv is betelt. A mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeznek futók, köztük 8500 külföldi. A tömeg miatt csaknem 50 percig tart majd, mire mindenki áthalad a rajtvonalon. Hókotrókat kellett kivezényelni az utakra Ausztriában a nyár utolsó napján. Salzburg tartomány egyik részén egy tomboló vihar után rengeteg jég borította be az utakat. A 10-20 centis réteget gépekkel igyekeztek eltakarítani, de az út mentén még tegnap késő este is jéghegyek tornyosultak, írta az Infostart. Holnap nagyrészt napos időnk lesz, fátyol és gomoly felhőkkel tarkítva. Este aztán északnyugat felől egyre több felhő érkezhet. A Dunántúlon néhol előfordulhat zápor, zivatar, másutt nem valószínű csapadék. A hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg felhők lepik el az eget, délutánig főleg északon északkeleten lehet szükség esernyőre. Napközben 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A kanadai rock legjelesebb képviselői érkeznek női és férfi oldalról. Egyaránt a nőit majd Avril Lavigne képviseli, a férfit pedig hát Bryan Adams, bár nem egy kifejezetten rock dallal jön majd, Chicane-nek és a Cloud No. 9 remixének köszönhetően a dance világába tesz egy picike kitérőt az úriember, Sophie Ellis Bechter után.
3: Ez a Night Shift a Best

XFM a legjobb zenék, éget a nap az előbb, aztán pár perc múlva, hogy Miller Dávidtól a süt a nap. Hát és hogy mi az igazság a napsütéssel kapcsolatban napi napra? Az, hogy sütni fog a nap, és ennek köszönhetően 30 fokos nappali maximum lesz majd szerdán is, úgyhogy hiába van itt a szeptember, azért holnap még igazi nyári időre körülhetünk. Szerencsére csapadék és front és szél nélkül országszerte mindenhol.

Best FM a legjobb zenék áll a Bála CNC Music Factory körül. A csapat egyik alapítója, Robert Cleville, 30 millió dolláros kártérítést követel Freedom Williams-től, a rappertől, aki a Gonna Make You Sweat, a Here We Go és a Things That Make You Go című kislemezeken is szerepel, mint vendégelőadó, mert hogy ő hivatalosan sosem volt a CNC Music Factory tagja, ennek ellenére most már évek óta CNC Music Factory néven turnézik szerte a világban. Na hát ebből lett elege Robert Cleville-nek, és ezért nyújtott be most egy keresetet az amerikai bíróságra, 30 millió dolláros kártérítést követel. Jön a Do You Wanna Get Funky, itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, 25 évnyi karrier, amit az első kislemez megjelenésétől számítanak, és megkerülhetetlen jelenlét hosszú éveken keresztül a könnyű zenében. Jelentsen ez bármit is, de azért érezzük, hogy Justin Timberlake-nek ez azért megvan. Jövőre, 2027-ben pedig meg lesz ez a bizonyos 25 évnyi karrier is, már ami a szóló karrierét. Illetve úgy, hogy a rajongók már most elkezdtek kampányolni, hogy esetleg a jövő évben ő is bekerüljön a rock and roll hírességek csarnokában. Érkezik a Cry Me a River, itt a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felmérik a balatoni bringakör állapotát. Gumikacsákat úsztatnak szombaton a Tiszán. Felhők is lesznek holnap az égen, de a nap is kisüthet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rossz hírek érkeztek az almáról. 50 éve nem volt ilyen gyenge a termés idehaza, közölte a Fruitweb. A tavaszi fagyok után az aszály és a hőség is súlyos károkat okozott. Így idén mindössze 130-140 ezer tonna almát szedhetnek le. Tavaly még 170 ezer tonnát szüreteltek. A hiány ellenére a termelői árak 30-40%-kal alacsonyabbak a tavainál, részben a megmaradt készletek, illetve a külföldi behozatal miatt. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor a klub elnöke.
2: A Balatonkörről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer emberrel biciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
1: Gumikacsa versennyel segítik szívbeteg gyerekek kezelését Szegeden. A jótékonysági eseményt szombaton tartják. 5000 sárga, sorszámozott gumikacsát bocsátanak majd útra a Tiszán. A bevétellel szívfejlődési rendellenességgel született gyerekek műtéteit, illetve gyermekkardiológusok képzését támogatják egyes környező országokban. A német nyelvű irodalommal is ismerkedhetnek a 31. Budapesti Könyvfesztiválra látogatók. Október 1-e és 4-e között a Hungexpón német, osztrák és svájci kortárs szerzők mutatkoznak be. Nemzetközileg elismert írók, fiatal felfedezettek, magyar gyökerekkel rendelkező alkotók, gyermek- és ifjúsági írók, tudományos szerzők, valamint a magyarországi német irodalom képviselői is közönség elé lépnek. Holnap is szépen süthet a nap, bár lehetnek felhők is az égen, és a Dunántúlon egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg felhők lepik el az eget, délutánig főleg északon északkeleten lehet szükség esernyőre. A felhősáv mögött aztán ismét a nap uralja majd az eget. Hajnalban többnyire 13-19 fok lehet kint. Napközben 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Köszönhetően annak, hogy az idei futball világbajnokságon ez volt az angol nemzeti 11 góldala. Egy picikét azért a futballra is rácsatlakozott ez a dal, de azért ez mindig is a darts közvetítések egyik fő-fő dala. Mondhatni, himnusz maradt. Planet Funk, Chase the Sun, hamarosan ez jön itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: Életünk legjobb zenéi csak itt szólnak. Night Shift. Night Shift. A Best FM-en.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láb.

Best FM a legjobb zenék. A New Yorki nyugati 54. utcában az a bizonyos hely. Eredetileg a CBS egyik stúdiója volt. Aztán lett belőle világhírű klub, jelenleg pedig egy színitársulat üzemelteti. If you could read my mind, Stars on 54, jön a Klub 54 betétdala. Itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Ez egy mindig visszatérő dilemma, hogyha egy fantasztikus művészről, színészről, zenészről, bárkiről kiderül, hogy a privát életben borzasztó dolgokat művel, akkor vajon a művészt és a teljes életművét is bojkottálni kell, vagy csak a magánembertől kell elhatárolódni? Tiziano Ferro esetében úgy hangzik ez a kérdés, hogy ha most választhat

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok.

Best FM, a legjobb zenék. Nagyon udvariasan nem nevezték meg, hogy melyik volt az a nagy lemezkiadó, aki azzal hajtotta el őket, hogy Lift zenével nem foglalkozunk, de gondolom ugyanez a nagy lemezkiadó pár hónappal később, amikor minden rekordot megdöntött az eladás és a slágerlistákon a Lighthouse Family, akkor verte a fejét a töltyfa asztalba. Jön a Lighthouse Family és a High, a Best End.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A szombati Budapest Parade Remember fellépői közül többen is összetalálkoztak a reptéren, úgyhogy egy eléggé komoly fotót sikerült lőni, ami fölkerült az Instára. ATB, Ferry Corsten, Dabul és DJ Quicksilver egy képen. Nálunk csak ATB érkezik a következő órában a Letyugóval hamarosan.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy.

lesz majd, hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára bármi jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megvan.

Best FM, a legjobb zenék. Óriási köszönettel tartozom a karrieremért Joel Schumachernek, a film rendezőjének. Ezt mondta Seal, amikor 1995-ben a Kiss from a Rose, a Batman Forever című film betétdala felkerült az amerikai lista első helyére. Pontosan 31 évvel ezelőtt. Jön Seal és a Kiss from a Rose itt a Besten.

reggelre, nem leszek sem erre, egy szetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom,

Best FM a legjobb zenék. Afrika után irány vissza Európa, egészen pontosan Párizs. Nekem pedig a mai nightshift után irány vissza haza, hogy holnap azért kipihenten érkezzem megint este 6-kor, Pop és Rádiós lágerekkel, meg persze DJ Effendivel az oldalamon, mert hogy a holnapi nightshiftet ezzel indítjuk. Pop és Rádiós lágerek 120 perces mixével. Most pedig Dario G érkezik, jön a Carnaval de Paris, én pedig megyek. Ennyi volt már a nightshift, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz, nyáron télen a népem

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és lesz még valaki.
1: Élvezd!
0: Ha újnak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek légy.

Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.